0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnnek a védett üzemanyag árak. Maratoni ellenőrzés indul az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére. Egyre melegszik az idő, holnap hőségriasztás is jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyag árakat, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9 milliárd 600 millió forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keresünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszulét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Indul a 24 órás alkohol és drogmaraton. Reggel 9 órától holnap reggel 9-ig a rendőrök a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát országszerte. Az akciót az egész héten zajló roadpoll razzia keretében tartják. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé, és ezzel sajátjuk mellett mások biztonságát is veszélyeztetik. Megnyílik a Generali Gyereksziget. Mától vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a hajógyári szigeten. A fesztivál egyik új programja a közösségi mesealkotás lesz. A folyamatosan épülő történethez minden érkező gyerek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. Napos nyári időnk lesz néhány felhővel, csapadékra elvétve számíthatunk. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. Délután már 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap gomoly felhők növekednek, már többfelé rákezdhet az eső, akár felhőszakadás is előfordulhat. A levegő viszont 32-37 fokig forrósodik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken. A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. A legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határátkelő helyein a három nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A Röszkei autópálya határátkelő helyet egy átlagos nyári napon 28 ezer utas veszi igénybe, ami a hétvégi csúcsidőszakban a 40 ezret is meghaladhatja. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Megújul a kelenföldi autóbuszgarázs ikonikus szerelő csarnokának tetőszerkezete. A most kezdődött beruházás révén hosszú távon megóvható az ipari műemléki védettségű épület, és javul az energiahatékonyság is. A felújítás során a csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezet új víz- és hőszigetelést kap. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek, a telephely működése a felújítás alatt is zavartalan marad. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A mintegy 15-20 perc alatt kitölthető online kérdőív az általános életminőségre, fizikai és lelki közérzetre, alvásminőségre, valamint a bél-agy-tengellyel összefüggő panaszokra kérdez rá. Krónikus betegséggel élő gyermekek esetén betegség-specifikus kérdések is szerepelnek. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. Az erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum megújult, reprezentatív állandó erdészeti kiállítása. A megújult kiállítás a korábbi tárlathoz képest világosabb, áttekinthetőbb, és kiemelt hangsúllyal mutat be olyan fontos jelenségeket, mint a globális felmelegedés, az állandósult csapadékhiány, vagy a társadalom fokozódó igénye az erdőben való tartózkodásra. Nemzetközi kórusfesztivált rendeznek augusztus 3-a és 9-e között Pécsen. A résztvevő több száz énekes koncerttermekké alakítja köztereket, udvarokat. A program részeként augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét. A gála koncertre augusztus 8-án kerül sor a Kodály Központban. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek többek között Bolognában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki, éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche-csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. Ismét feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az Egyesült Államok őszóta légitámadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren, olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A légkondicionáló berendezések rendszeres tisztítása és fertőtlenítése nem csak a készülék hatékony működése, hanem az egészségvédelem szempontjából is kiemelt jelentőségű. A szűrőkön, a hőcserélők felületén és a kondenzvíz elvezető rendszerben por, pollen, valamint különböző mikroorganizmusok halmozódhatnak fel, amelyek a beltéri levegőbe kerülve légúti tüneteket, egyes esetekben fertőzéseket okozhatnak, valamint súlyosbíthatják az allergiás és asztmás tüneteket. Pénteken kezdődik és vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A hétvégi szegedi programokat 9 helyszínen a belvárostól a Tiszapartig rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. A Tricikli Fesztivál kerékpártúrájának útvonalán idén a 100 éve született Janikovszki Évára emlékeznek. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Idén kétszer is műsorra tűzte a MÜPA Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. A Ring tetralógia első sorozata ma este a Rajna Kincse előadással kezdődik. A 20 éves budapesti Wagner napok különlegessége az is, hogy Fischer Ádám a jubileumi évben, vagyis most vezényli utoljára a teljes tetralógiát a rádiózenekar élén, Hartmut Schörkhofer rendezésében, neves Wagner énekesek közreműködésével. A négy ciklusból álló opera második sorozata jövő héten hallható. A teljes Ring Bayreuthban éppen 150 évvel ezelőtt csendült fel először, ráadásul magyar karmester Richter János vezényletével. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Helló, jó reggelt kívánok! Talán az év legszebb napján, a mai az utolsó tanítási nap, június 19-e van. Sok boldogságot kívánok a gyárpásoknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. 6 óra elmúlt, Max M. Levente vagyok. Mindjárt Robbie Williams, előtte még Perecki Zoltán, most pedig Sonic énekel. Jön a Sky a Best-en.
0: Best FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, fokozódik a kánikula, már ma 30-35 fok között alakul a maximum, aztán napról napra talán egy-egy fokot még ehhez képest is melegszik a levegő. Részletes időjárás jelentés mindjárt, rögtön fél hét, a következő fél órát Beyoncé indítja Sean Paul-lal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
4: Fultam, figyelj, szíved a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos időre számíthatunk, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített, 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Ismét feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az Egyesült Államok őszóta légitámadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren. Olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 19-én pénteken, az idei tanév utolsó tanítási napján napos idő várható. Az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokhoz képest 30-35 fok között alakul. Itt-ott lehet egy kis gomoly felhő, de kis eséllyel lehet csak futózápor. Északkeleten esetleg egy-egy zivatar belőlük. A hétvégén fokozódik a kánikula, holnap 31-36, vasárnap 31-37 fok is lehet. Na és akkor ennek örömére egy kis Afro Medusa, Pasilda a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt itt a 7 óra, az utolsó nulladik óra, ha van az utolsó tanítási napon nulladik óra, mindjárt elkezdődik. Nálunk a legfrissebb hírekre kerítünk sort, aztán a következő órában biztosan szól majd a Kris Kross hatalmas slágere. És itt lesz a TNT is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszk Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszk Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Fontos a megbízhatóság.
8: Pakronet.
9: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
7: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
8: Pakronet.
9: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
7: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos időre számíthatunk, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített, 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche-csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. Megújul a kelenföldi autóbuszgarázs ikonikus szerelő csarnokának tetőszerkezete. A most kezdődött beruházás révén hosszú távon megóvható az ipari műemléki védettségű épület, és javul az energiahatékonyság is. A felújítás során a csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezet új víz- és hőszigetelést kap. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek. A telephely működése a felújítás alatt is zavartalan marad. Az erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum megújult, reprezentatív állandó erdészeti kiállítása. A megújult kiállítás a korábbi tárlathoz képest világosabb, áttekinthetőbb, és kiemelt hangsúllyal mutat be olyan fontos jelenségeket, mint a globális felmelegedés, az állandósult csapadékhiány, vagy a társadalom fokozódó igénye az erdőben való tartózkodásra. Nemzetközi kórusfesztivált rendeznek augusztus 3-a és 9-e között Pécsen. A résztvevő több száz énekes koncerttermekké alakítja a köztereket, udvarokat. A program részeként augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét. A gála koncertre augusztus 8-án kerül sor a Kodály Központban. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Az idei tanév utolsó tanítási napján, június 19-én áll a naptár, és azt látom, hogy a gyárfásokat lehet ma bátran köszönteni. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Na és persze, ugrálhatunk mindjárt a Crisscross-szal örömünkben, hogy véget ér a suli jump. Nem is tudom, hogy talán a diákok vagy anyukák, apukák örülnek-e jobban ennek. Szerintem is. Flower Power és a You Won't Forget About Me, ez az óra kezdődal.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az év 170. napján, június 19. péntek, a gyárfások névnapja. Magyarországon a független Magyarország napja, méghozzá 1991. június 19-e emlékére, amikor elhagyta Magyarországot az utolsó szovjet megszálló katona. Tették mindezt vonattal, úgyhogy így megyünk tovább mi is, vagyis hát velük a San Francisco-i trénnel. Hey Soul Sister a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Fokozódik a kánikula, már ma 30-35 fok lehet, a hétvégén meg még ennél is melegebb 1-2 fokkal. Itt az igazi strandidő, hűsöljön mindenki, vigyázzunk magunkra. Az ilyenkor szokásos sok folyadék, fejfedő, napszemüveg, bőrvédő, krémek, és lehetőleg a legmelegebb órákban ne menjünk tűző napra. Jennifer Lopez és az If You Had My Love érkezik a friss hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos időre számíthatunk, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövid filmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített, 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche-csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Nemzetközi kórusfesztivált rendeznek augusztus 3-a és 9-e között Pécsen. A résztvevő több száz énekes koncerttermekké alakítja köztereket, udvarokat. A program részeként augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét. A gála koncertre augusztus 8-án kerül sor a Kodály Központban. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek többek között Bolognában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki, éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 19-én pénteken, a gyárfások névnapja a mai. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 82 éve ezen a napon a Life magazinban megjelentek Robert Capa magyar fotós képei a normandiai partraszállásról. 48 éve a mai napon, idézőjelben, megszületett Garfield a macska. június 19 megszületett Ann Wilson, az amerikai Heart énekese. 64 éve a mai napon született Los Angelesben Paula Abdul, amerikai koreográfus énekesnő.1957-ben ezen a napon született Maxwell Fraser, művész nevén Maxi Jazz, a brit Faithless tagja. És 1983-ban a mai napon született Ben Haggerty, azaz Macklemore. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak még egyszer. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idei tanévben nem sokára utoljára szólal meg a csengő, rögtön 8 óra. Jönnek a friss hírek nálunk, aztán a legjobb zenék szólnak újból, például Bryan Adams-től és Mel C-től. És Rúzsa Magditól is.
2: Nem tudtam szólni, mert túl nagy a
1: szél. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
7: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
8: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
9: Fontos a megbízhatóság.
10: Pakronet.
11: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
9: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
10: Makronet.
11: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
9: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos időre számíthatunk, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövid filmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített, 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche-csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni, ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Nemzetközi kórusfesztivált rendeznek augusztus 3-a és 9-e között Pécsen. A résztvevő több száz énekes koncerttermekké alakítja a köztereket, udvarokat. A program részeként augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét. A gála koncertre augusztus 8-án kerül sor a Kodály Központban. Ismét feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az Egyesült Államok őszóta légitámadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren. Olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ma véget ér a suli, de a nagylányok nem sírnak, sőt, szerintem örülnek, ugye? Big Girls Don't Cry, a nagylányok nem sírnak címmel. Fergie dala indítja az órát, 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, június 19-én pénteken. Sok boldogságot a gyárpásoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155 a számunk.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Kis szombat, vagy hát már nyári szünet van a közlekedés szempontjából. Egészen jól járható, mindenhol minden út, nincs dugó, baleset, legalábbis nem tudok róla. Ha van közlekedési info mégis, jöhet a 0620 55 55 155-re. Jó reggelt, az idei tanév utolsó napján, június 19, péntek, a Besten nem sokára Lighthouse Family, előtte még a New Level Empire és Dérheni, most pedig Tom Novian Limával. Take it!

0: Jazz FM, a legjobb zenék, rögtön 8:30, jó reggelt! Még idén dokumentumfilmben láthatjuk a Gallagher testvérek sztoriát. Ha minden igaz, szeptember 11-én érkezik a mozikba az Oasisről szóló dokumentumfilm. Ők folytatják a hírek után a Wonderwall-lal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos időre számíthatunk, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövid filmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített, 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche-csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Nemzetközi kórusfesztivált rendeznek augusztus 3-a és 9-e között Pécsen. A résztvevő több száz énekes koncerttermekké alakítja köztereket, udvarokat. A program részeként augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét. A gála koncertre augusztus 8-án kerül sor a Kodály Központban. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék az idei tanév utolsó napja. Izzasztóra sikerül, mint ahogyan a nyolcadikosok ballagása is. Tovább fokozódik a kánikula, 30-35 fok között lesz ma a maximum, a hétvégén még ennél is melegebb lehet. Vigyázzon magára mindenki a hőségben, ha pedig dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Respect, ez már az Allianz Ethnic dala Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Csillag születik című film egyik betétdalával, itt lesz például Lady Gaga, és jön az Airi Mafia is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Napos időre számíthatunk, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövid filmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített, 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. Megújul a kelenföldi autóbuszgarázs ikonikus szerelő csarnokának tetőszerkezete. A most kezdődött beruházás révén hosszú távon megóvható az ipari műemléki védettségű épület, és javul az energiahatékonyság is. A felújítás során a csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezet új víz- és hőszigetelést kap. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek. A telephely működése a felújítás alatt is zavartalan marad. Az erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum megújult, reprezentatív állandó erdészeti kiállítása. A megújult kiállítás a korábbi tárlathoz képest világosabb, áttekinthetőbb és kiemelt hangsúllyal mutat be olyan fontos jelenségeket, mint a globális felmelegedés, az állandósult csapadékhiány vagy a társadalom fokozódó igénye az erdőben való tartózkodásra. Nemzetközi kórusfesztivált rendeznek augusztus 3-a és 9-e között Pécsen. A résztvevő több száz énekes koncerttermekké alakítja a köztereket, udvarokat. A program részeként augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét. A gála koncertre augusztus 8-án kerül sor a Kodály Központban. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában olyan legendáktól, mint Lionel Richie, vagy Mary J. Blige, vagy akár Coolio, de ide tartozik a bő két hét múlva Budapesten koncertező Ricky Martin is, aki most Christina Aguilera-val indítja az órát. Nobody wants to be lonely, 4 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, június 19-én pénteken, Maxim Levente vagyok.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Ezen a hétvégén indul a vakáció, és jön az ingyenes Gyereksziget. A mai nyitónapon a Szuperalj gyermekkórus, a Majorka Színház, este pedig Halász Judit várja a családokat. Majd egész hétvégén koncertek, mesevilág, cirkuszi kalandok, kézműves programok és számtalan közös élmény tölti meg

Best FM, a legjobb zenék. Június 19-e van, gyárfás napja nekik és a szülinaposoknak is szól, és persze nem csak nekik, de a címe mégis csak az, csak neked. Just for you, Lionel Richie. Dala, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Az amerikai fiúval megyünk tovább, az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB-n pedig ma a házigazda Amerika játszik Ausztráliával, éjfélkor Skócia, Marokkó, hajnalban fél háromkor pedig Brazília, Haiti foci meccs, tehát a foci VB-n. Most ezt eljön az American Boy-jal a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos időre számíthatunk, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövid filmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített, 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche-csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Az erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum megújult, reprezentatív állandó erdészeti kiállítása. A megújult kiállítás a korábbi tárlathoz képest világosabb, áttekinthetőbb, és kiemelt hangsúllyal mutat be olyan fontos jelenségeket, mint a globális felmelegedés, az állandósult csapadékhiány, vagy a társadalom fokozódó igénye az erdőben való tartózkodásra. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nem sokára a sztárpár Blake Shelton és Gwen Stefani csicsereg, a hétvégén abszolút aktualitás nyerő tangadal, azaz Tong Song is jön majd Cisco-tól, és az óra elején is nyár. Pillanatokon belül indítom a Gajo Besame Mucho-ját. 4 perccel múlt 10, hello, jó munkát, jó utat, jó ballagást kívánok a 8-osoknak, és hát kitartást az idei tanév utolsó tanítási napjához. Max Levente vagyok.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave the-

Best FM, a legjobb zenéjék, egy kis utánpótlás, ha alább hagyott a reggeli lendület. Maradunk mozgásban a Five-val, jön a Keep On Moving, nem sokára Király Viktor és Cisco is a Thong Song-gal. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nyári szünetet idéző a forgalom képe, és ilyen volt egész reggel. Szerencsére nem voltak óriás dugók, meg különösebben nagy balesetek sem. Most sem tudok ilyenről. Viszont dolgoznak ma is a 4-es főúton, Szolnokon, a Szent István Tisza hídon. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Lassú az M1-es Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között, főleg a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában többek között Párizsban karneválozunk. Szikora Róberttel és a Valmárral pedig irány a Balaton. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnaptól jön az idei nyár első hőségriadója, új funkcióval bővült a Messenger alkalmazás, sok napsütés várható ma is, 35 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben, azért mert a következő napokban 37 fok is lehet. A forróság még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, ezért arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, ígyunk sok folyadékot, ne együnk zsíros megterhelő ételeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. Ha vízparton hűsölünk, akkor tartsuk be a szabályokat, vagyis felhevült testtel ne menjünk a vízbe, és ha bárhol rosszul leszünk a hőségben, akkor hívjuk a 112-es számot. A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzatolása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében könnyen szénmonoxid keletkezhet, ezt közölték a katasztrófavédők. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez alatt az idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók. Ezért újra felhívták a figyelmet, hogy érdemes szénmonoxid érzékelőket tenni az otthonunkba, ami ilyenkor nyáron is életmentő lehet. Nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek, rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Egy különleges új funkcióval bővült a Messenger alkalmazás, ezentúl a saját arcunkkal is reagálhatunk az üzenetekre. Ehhez hosszan rá kell nyomni az üzenetre, hogy megjelenjenek az emoji reakciók, amelyek között már egy fényképező ikon is szerepel. Ha erre rákattintunk, akkor selfit tudunk készíteni magunkról, amit aztán elküldhetünk az üzenetre válaszul. A fejlesztés egyelőre az iOS rendszerrel működő telefonokon érhető el. Napszemüveg, lengeruha és naptej. Ezekre mind szükségünk lehet ma, ugyanis folytatódik a kánikula. Ma estig sokat süt majd a nap, és csak északkeleten és a nyugati határnál lehetnek kisebb esők. 29-35 fokot mutatnak a hőmérők, és este sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Holnap is napos, száraz, meleg időben bízhatunk, és 36 fok is lehet. Vasárnap pedig fokozódik a hőség, akkor 37 fokot is mérhetünk majd. Aznap egyébként záporok hozhatnak majd egy kis felfrissülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában hozom Adamski Killerjét, itt lesz Sean Paul, aki nemrég Budapesten forrósította a hangulatot egy felejthetetlen koncerttel. Az órát pedig a popzene hercege Prince indítja, The Greatest Romance Ever Sold. 11 óra elmúlt, hello, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Ezt FM, a legjobb zenék. A Dario G. Carnaval de Paris című dalával idézzük meg az ezredforduló hangulatát, a mai Night Shift Extra-ban pedig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B slágerei szólnak mixben, 6-tól Whiteboy-tól, 7-től Slim Pitt-től.

0: Best FM, a legjobb zenék. Programokkal teli hétvégével indítja a vakációt a budapesti állatkert, a világjáró állatkert alapítók Szantusz János 19. századi expedícióit idézik fel. Most hétvégén egy olyan játék keretében, amely Xantusz nyomában járva vezeti végig a látogatókat az állatkert 10 kitüntetett pontján. Ezen kívül ezen a hétvégén lesz már ma, elkezdődik az ingyenes Gyereksziget. A mai nyitónapon a Superar gyermekkórus, a Majorka Színház és este Halász Judit várja a családokat. Egész hétvégén koncertek, mesevilág, cirkuszi kalandok, kézműves programok és számtalan közös élmény tölti meg a hajógyári szigetet, tehát az ingyenes Gyereksziget rendezvény jóvoltából.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felhúzódunk.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. Majoros Ritával megyünk át a hétvégébe itt a Besten. A Jamiroquai és a Lil L indítja a délutánt, a dalt pedig Rita pillanatokon belül. Én nem nagyon búcsúzom, mert hogy Hori kollégámat helyettesítem a hétvégén, úgyhogy találkozzunk holnap és holnap után reggel is itt a Besten. Max Emlerente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Árat emelnek a mobil szolgáltatók. 3 év alatt 3 ikerpárt hozott világra egy bajor nő. Marad a kánikula, sok napsütés és 35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Drágulnak a mobil tarifák, több mint 4%-kal emeli az árait a Telekom, a Jettel és a Van is. Az előbbi két cégnél július 1-től változnak a tarifák, a Van pedig szeptemberben érvényesíti az áraiban a növekedést. A mobil szolgáltatók tájékoztatása szerint az áremelés a 2025 előtt kötött lakossági és üzleti előfizetések havidíját érinti, vagyis a mobil internet adatcsomagot, valamint az otthoni internet, tévé és vezetékes telefonszolgáltatásokat is. Az első emelt összegű számlát pedig augusztusban kaphatjuk majd. Túra útvonalak egyes szakaszait is beboríthatták aszbeszttartalmú kőzettel az osztrák határ közelében, ezt közölte a Magyar Természetjáró Szövetség. A már igazoltan szennyezett utak közé tartoznak az országos kék túra és a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túra útvonalának egyes szakaszai csaknem 5 km hosszan, valamint további mintegy 25 km-nyi szakasz, ezeket a honlapjukon egy térképen jelölték meg. A közleményük szerint egyszer áthaladni az érintett útvonalon nem jelent egészségügyi kockázatot, de folyamatosan egyeztetnek a hatóságokkal, és ha kell, óvintézkedéseket vezetnek majd be. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, erre figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Pohács Krisztina rádiónknak azt mondta, hogy a hosszú szünet után visszaesés tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
2: A reál tárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28% is eshetnek, és akár 36% is eshetnek. A olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: 3 év alatt 3-szor is ikreket szült egy bajor nő. A 36 éves asszony először 2023 nyarán hozta világra a két kisfiát, aztán 2024-ben újra ikreket szült, két kislányt, a legfiatalabb gyermekei pedig idén májusban látták meg a napvilágot. Az eset azért is különleges, mert a gyerekek természetes módon mesterséges megtermékenyítés nélkül fogantak. Folytatódik a kánikula, és egyre melegebb lesz, ma 35, holnap 36, vasárnap pedig 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Éjszaka sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Estig ma sok napsütésben bízhatunk, és bár lehetnek felhők az égen, csak északon és a nyugati határ mentén lehetnek kisebb záporok. A hétvégén is sokat süt a nap, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső. Sokan töltik vízparton a hétvégét, a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó is 23 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, igazán kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és mondhatom már azt, hogy jó hétvégét, Majoros Réte vagyok. Töltsék velem ezt a délutánt, és egy kicsit készüljünk együtt a hétvégére a legnagyszerűbb slágerekkel, mint a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart, de itt lesz a Whitney Houston is, és a My Love Is Your Love. Most pedig a Jamiroquai-jal indulunk, Little L.
0: Best FM.

Fest FM a legjobb zenék. Nagyon remélem, hogy a következő néhány órát együtt töltjük, együtt hallgatjuk a legnagyobb kedvenceinket a 90-es, 2000-es évekből. Mi a tervük hétvégére? Nekem egy kis családi szalonna sütés, és már nagyon-nagyon vártam ezt az időszakot, hogy lehessen szalonnát sütni, de természetesen apák napja ünneplés is lesz vasárnap, úgyhogy ezt ne felejtse senki. Köszöntsék majd meg apukáikat, nagypapáikat, keresztapukájukat, és bárkit, akit úgy éreznek, hogy apák napján megköszöntenének. Na de az majd csak vasárnap lesz, addig is pedig még itt vannak a Best FM legjobb zenéi. Például péntek délután Whitney Houston érkezik már is, és a My Love Is Your Love, de jön a Black Eyed Peas, Vastag Csaba, most pedig a KLF. Én pedig hamarosan közlekedési információkat is hozok, na meg felteszem a napkérdését is. Mulassunk jól egész délután együtt, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is legyünk úti társak, hozom a legfrissebb útinfókat, például Budapestről, hogy a főutca Csalogány utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy egy kisebb fennakadásra kell számítani. De kaptam még információt Icától, hogy a Balaton utca Honvéd utca kereszteződésében is baleset történt. Laci pedig írt a Dózsa-György útról, hogy a Dembinszky utca Dózsa-György út találkozásánál is baleset történt. Az M1-es autópályán Budapest felé pedig Herceghalom és Viatorbágy között eléggé sokan vannak. A 30-astól a 20-as kilométerig a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt elég nagy a lassulás és a torlódás. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van információja, nem csak Budapestről vagy az M1-esről, hanem bárhonnan az országban, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Desperado táncolj, ezzel a dallal zártam az órát, pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek egykor, utána pedig nyitok majd. Floridával jön a Good Feeling. És jön az Animal Cannibals is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Betegségeket is okozhatnak a klímák, ha rosszul használjuk azokat. Egy cica sétált be egy Rómeó és Júlia előadásra Törökországban, egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben a kánikula miatt. A nagy melegben nagyon fontos, hogy sok folyadékot igyunk, kerüljük a tűzőnapot és tartózkodjunk hűtött helyiségben. A klímákkal azonban érdemes vigyázni, nem szabad például túl hidegre állítani a levegőt. Ezt mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aerobiológusa.
2: Megfázás, izületi fájdalmak alakulhatnak ki. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ehhez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Kezdődik a nyári szünet, ma volt az utolsó tanítási nap az iskolánkban, így elindul a 10 hetes vakáció. A diákok augusztus 31-ig pihenhetnek, az új tanév pedig szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatási intézményekben tanultak. Felújítási munkák kezdődnek holnap a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon, ezt jelentette be a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt azt írja, hogy július 18-áig dolgoznak majd ezen a szakaszon, főleg Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson, ahol váltó és vágánykarbantartást végeznek majd annak érdekében, hogy újra 120 km/órás sebességgel közlekedhessenek a vonatok. A munkák miatt változik a menetrend, a Nyíregyházára tartó Nyírség Intercity pedig a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak majd. Egy cica tette emlékezetessé a Rómeó és Júlia törökországi előadását, a macska ugyanis a tragikus finálé közepén besétált a színpadra, és a földön fekvő Rómeó hajával kezdett el játszani. Júlia megpróbálta menteni a helyzetet, ezért arrébb húzta a szerelmét, de a cica tovább játszott a férfival. Így végül a színészek vele együtt fejezték be az előadást, amiért vastapsot kaptak a közönségtől. Napszemüveg, lengeruha és naptej. Ezekre mind szükségünk lehet ma, ugyanis folytatódik a kánikula. Ma estig sokat süt majd a nap, és csak északkeleten és a nyugati határnál lehetnek kisebb esők. 29-35 fokot mutatnak a hőmérők, és este sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Holnap is napos, száraz, meleg időben bízhatunk, és 36 fok is lehet. Vasárnap pedig fokozódik a hőség, akkor 37 fokot is mérhetünk majd. Aznap egyébként záporok hozhatnak majd egy kis felfrissülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt mindenkinek egy óra után, és én Majoros Rita vagyok ebben az órában, és csupa-csupa izgalmas kedvenc érkezik, mint Ricky Martin és Mélya dala, és egy kis romantika ez a Private Emotion, de jön majd Heinz Gábor Biga is, és a Máshol járunk, na meg a Spice Girls a Stappal. Most Florida indítja az órát, Good Feeling, így a délutáni kávé mellé, szép napot!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését. Arra vagyok kíváncsi, mit kérdeznének egy ósnőtől, hogyha lenne rá lehetőségük? Egyáltalán kérdeznének bármit, tudni akarnának bármit mondjuk a jövőről? Én bevallom őszintén egy kicsit tartok tőle, és lehet, hogy nem ismernék a jövőmről kérdezősködni. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, de erről beszélgettünk itt a kollégákkal, úgyhogy érdekelne az önök válasza is. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. Ricky Martin és Meja pedig, na meg egy kis romantika, ez a Private Emotion a folytatásban a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon meleg lesz a hétvégén, ami azt is jelenti, hogy sokan elindulnak a Balatonra, sőt, már most sokan vannak az M7-esen, elindult a nyaralni készülők első hulláma. Török Bálint és Martonvásár között lassulva halad a kocsisor. A 28-as kilométernél egy baleset is történt, a sávzárás ugyan már megszűnt, de több kilométeres a torlódás, ez pedig lassan oszlik fel. A 71-es főúton Balatonakali határában két autó ütközött, az 53-as kilométernél lezártak félútpályát. Az M1-esen Budapest felé erős a teherforgalom, Bicske, illetve Biatorbágy térségében szakaszos lassulás van és torlódás, főként a külső sávon, úgyhogy autóval az átterelt sávot érdemes használni. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rihanna, Jay-Z és Chris Brown Umbrella dala zárta ezt az órát, imádom még mindig. Szerintem ez is egy ilyen örökzöld sláger. Hát ilyenekre lehet a következő órában is számítani. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán egy másik örökzöld. Dante Thomas és a Miss California. És jön majd a tankcsapda is, és a Mennyország turiszt, ha már örökzöld.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az ittas és drogos sofőrökre vadásznak ma a rendőrök, lejárnak a régi típusú személyi igazolványok, igazi nyári időnk lesz ma, sok napsütés és 35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellették a rendőrök az ország útjait. Holnap reggel 9-ig 24 órás alkohol- és drogmaratont tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erre hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Erről nem kapnak értesítést az érintettek, de ha elfelejtenek új igazolványt csináltatni, akkor nem lesz érvényes személyijük. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Egy magyar fiatalokkal teli turistabusz gyulladt ki Ausztriában. Egy futballcsapat tagjai 27 fiatal utazott a járművön, amikor Stájerországban füst gomolygott a motortérből. A járművet mindenki el tudta hagyni, így senki nem sérült meg, de a busz hátulja teljesen kiégett, így pótlóbusszal utaztak tovább a fiatalok. A tűzoltóság szerint a tüzet egy motortérben kialakult technikai hiba okozta. Folytatódik a kánikula, és egyre melegebb lesz, ma 35, holnap 36, vasárnap pedig 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Éjszaka sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Estig ma sok napsütésben bízhatunk, és bár lehetnek felhők az égen, csak északon és a nyugati határ mentén lehetnek kisebb záporok. A hétvégén is sokat süt a nap, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső. Sokan töltik vízparton a hétvégét, a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó is 23 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt délután 2 óra is, megyünk tovább együtt, és most nagyon sokan elkezdik már a hétvégét, úgyhogy vigyázzat az utakon, hozom a közlekedési információkat is, na meg mellé legtutibb slágereket kedvenc időszakunkból, 90-es, 2000-es évek, úgyhogy felkötni mindent, amit lehet. Éjkönnel indulunk, jön a Dangerous, én Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best

Budapest FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy ki mit kérdezne egy jósnőtől, illetve kérdezné nekem valamit. Azt írja Péter, megkérdezném, hogy a feleségem tényleg hallja-e, amikor csak magamban morgolódok, mert hogy mindig kitalálja, miről van szó. Anita azt írja, arra lenni kíváncsi, hogy 10 év múlva is ugyanott fogok-e élni, ahol most. Józsi pedig a lottószámokat kérdezné meg. Hát szerintem ezzel vagyunk így néhányan. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Gyertek ide a válaszok a kérdésre. Ki mit kérdezne egy jósnőtől, illetve egyáltalán kérdeznének-e valamit, mernének-e bármit kérdezni? Én egy kicsit félnék a választól, mondjuk, hogy ha esetleg rossz választ kapok, akár valakinek az elvesztésére, stb. Stb. Na, arról például nem szeretnék tudni. Na, de ki tudja, várom a válaszokat. 0-20-55-55-155. Önök vajon mit kérdeznének? Miközben Rozála zenél. Everybody's free, egy kis jó hangulat itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, akár a munkából hazafelé indulóknak. Hát a Balatonra is sokan elindultak már. A nyaralni készülők első hulláma már Török Bálint környékén jár, mert hogy Török Bálint és Martonvásár között eléggé nagy a torlódás, úgyhogy plusz menetidővel kell számolni. Az M1-es autópályán Budapest felé erős a teherforgalom, Bicske és Biatorbágy térségében szakaszos lassulások vannak, úgyhogy ezzel kell itt számolni, autóval pedig érdemes az átterelt sávot használni. Tata térségében is inkább a teherautók torlódnak, 3-4 kilométeres a kamionsor, ráadásul egy baleset is nehezíti az előrejutást. Ugyancsak Budapest felé Óbaroknál az átterelt belső sávban 4 autóút között a 41-es kilométernél áll a forgalom, több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nem késtem el, szerencsére időben beértem a stúdióba, kedves bajai hallgatók. Péntek van, ez a kedvenc napunk, és már a délután kellős közepénél járunk. Itt a 94.3 Best FM-en most is garantált a zenei változatosság, hiszen 3 órát együtt töltünk, és a kedvencekkel jelentkezem folyamatosan. A Chocolate Puma zenél, ez az Always and Forever.
0: 94.3

van a szív. Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Holnap már a hétvégét nyomjuk, kedves baljai hallgatók. Üdv mindenkinek! A mikrofon mögött Molek Csongor. És forró, napos, nyárias időjárás várható szombaton itt a déli ország részben, a konkrétan hőségkánikula 32-36 fokos csúcsértékkel, és néha feltámadó déli eszéllel, ettől talán kicsit majd felfrissülünk. Csapadékot egyáltalán nem mondanak ide a környékre, és ez az az idő, amikor már tényleg oda kell figyelni mindenkinek a napi folyadékbevitelre, és továbbra is azt mondják a szakemberek, hogy a cukros üdítőket inkább kerüljük, meg a koffeines italokat, vagy éppen az alkoholos italokat, és inkább a vizet, ásványvizet kell előnyben részesíteni. Pollenterhelés ugyanaz, mint volt, tartják magukat a csalánfélék és a pásítfűfélék, ami a pollen szintjüket illeti. Közepes, magas tartományban jelen vannak a levegőben, és tüneteket okoznak az arra érzékenyeknél, be kell tárazni papírzsepiből. Énekel most Craig David, és szól tőle a Walking Away.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Napos időre számíthatunk, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített, 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. Megújul a kelenföldi autóbuszgarázs ikonikus szerelőcsarnokának tetőszerkezete. A most kezdődött beruházás révén hosszú távon megóvható az ipari műemléki védettségű épület, és javul az energiahatékonyság is. A felújítás során a csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezet új víz- és hőszigetelést kap. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek. A telephely működése a felújítás alatt is zavartalan marad. Az erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum megújult, reprezentatív állandó erdészeti kiállítása. A megújult kiállítás a korábbi tárlathoz képest világosabb, áttekinthetőbb, és kiemelt hangsúllyal mutat be olyan fontos jelenségeket, mint a globális felmelegedés, az állandósult csapadékhiány, vagy a társadalom fokozódó igénye az erdőben való tartózkodásra. Nemzetközi kórusfesztivált rendeznek augusztus 3-a és 9-e között Pécsen. A résztvevő több száz énekes koncerttermekké alakítja a köztereket, udvarokat. A program részeként augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét. A gála koncertre augusztus 8-án kerül sor a Kodály Központban. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a Múzeumok Éjszakája, kedves hallgató, 2026, a nyár egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, és idén is elég komoly programokat kínál az érdeklődőknek. Június 20-án pedig ismét megtelnek élettel a galériák és a kiállítóhelyek. Ezen a napon, tehát holnap az állandó kiállítások és hagyományos előadások mellett különlegességek is várják a látogatókat. A Bajai Tűr István Múzeum minden évben csatlakozik az egyedülálló kezdeményezéshez. A múzeum kiállító terei mellett a város kulturális intézményei is bekapcsolódnak a programokba, ahol a történelem, a művészetek és a helyi értékek is főszerepet kapnak. És igen, idén is rendkívül sokszínű kínálatból lehet válogatni, többek között régészeti bemutatók, koncertek, kézműves workshopok és interaktív családi programok is várják a látogatókat. A város különböző pontjain, ott vannak a részletek a baon.hu hírportál aktuális cikkében. Janet Jackson énekel most, és az All For You című számát játszom a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Fontos a megbízhatóság?
6: Pakronet.
7: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Makronet.
7: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: A 94.3 Best FM-en pörögnek péntek délután is a legjobb zenék hazai és külföldi vonalról, kedves baljai hallgatók, aki esetleg velünk tart a környékről és pont most csatlakozott hozzánk. Jó helyen van, őket is szeretettel köszöntöm. A nevem Molek Csongor, David Guettával kezdünk, és szól a Just a Little More Love című dal.
8: 94.3

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Hát üdv, kedves baljai hallgatók, ez már a péntek, hát késő délutánunk, enyhe túlzással. És még este hatig miénk a pálya, így június 19-én, a nevem Molek Csongor. Névnaposaink pedig a Hajnalkák, Juliannák, Rómeók és Gyárfások. Sokan ünnepelnek ma, Isten éltesse őket nagyon sokáig itt Baján és a környéken. 48 éve megszületett Garfield a macska, kedves hallgatók. 35 éve Magyarországon nemzeti emléknap a mai, annak emlékére, hogy az utolsó megszálló szovjet katona elhagyta Magyarországot. És 180 éve a mai szabályok szerint először játszottak Amerikában baseballt. Híres emberek, akik június 19-én születtek, 124 éve látott napvilágot Bán Frigyes, Kossuth Díjas rendező, 90 esztendeje látott napvilágot Bács Ferenc, Kossuth Díjas, Jászai Mari Díjas színész, érdemes és kiváló művész. Aki ünnepel, Isten éltesse sokáig, baljai hallgatók, énekel most egyet Beyoncé és az Irreplaceable című slágerét meghallgatók.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Meggyújtotta a kukákat workshopok Pakson és aláírásgyűjtés Baján. Köszöntöm Önöket, 2026. június 19-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a Bajai Régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Az első fokon eljáró szexuális járásbíróságra a 2026. április 16-án tartott előkészítő ülésén rongálásvédsége miatt 9 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélt egy különös és többszörös visszaeső gondnokság alatt álló férfit. A vádlott a szabadságvesztéséből feltételes szabadságra nem bocsátható. A 40-es évek közepén járó vádlott a Szexárd Veselényi utca 5-7 szám alatti társasházak közötti parkoló részen elhelyezett 2 darab 1100 liter űrtartalmú személygyűjtő edényeket benzinnel meglocsolta, majd meggyújtotta azokat. Amikor a szemetes gyűjtő edények önállóan égni kezdtek, a helyszínt a hatóság figyelmeztetése nélkül elhagyta. A tűzoltókat a szolgálatban lévő rendőrjárőr értesítette. Az ügy részletei a Szexhádi hírek oldalán. Paksváros önkormányzata megkezdte a város új település tervének elkészítését. A terv célja, hogy meghatározza a település hosszú távú fejlődésének irányait, kijelölje a fejlesztések lehetőségeit és olyan szabályozási keretet hozzon létre, amely támogatja a város jövőképének megvalósítását. A tervezés során kiemelten fontosnak tartják a helyi gazdasági szereplők, intézmények, közösségek és az itt élők véleményének megismerését. Ennek részeként workshopokat szerveznek, ahol közösen gondolkodhatnak Paks jelenlegi értékeiről, problémáiról és jövőbeli lehetőségeiről. Ezúton hívják a lakosokat, hogy vegyenek részt a Paks jövőjéről való közös gondolkodásban. A workshopok időpontjai: a gazdasági és fejlesztői workshop június 23-án kedden 16 és 19 óra között, az intézményi workshop június 25-én csütörtökön 10.30 és 13 óra között, a lakossági workshop június 25-én csütörtökön 16.30 és 19 óra között lesz. Mindhárom esetben a helyszín a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy terme. További információk a Telepaks oldalán. A felhívás ellenére nem vonult be büntetése letöltésére az a 44 éves férfi, akit a szexuális rendőrök fogtak el. A rendőrök már ismerték korábbi bűncselekményei miatt, a bíróság közel 5 év szabadságvesztésre ítélte, azonban a kijelölt időpontban nem kezdte meg büntetésének letöltését, ezért a büntetés végrehajtása a rendőrség közreműködését kérte az elfogáshoz. A rendőrök többször is megpróbálták felkutatni a bejelentett lakcímén, de nem találták ott. A helyi körzeti megbízott olyan információhoz jutott, hogy a férfi egy kölesdi tanyán rejtőzködik. Az egyenruhások a minap este jelentek meg a tanyánál, ahol megtalálták a bujkálót. Az elfogást követően előállították, majd a kijelölt büntetés végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdte szabadságvesztésének letöltését. Lakossági aláírásgyűjtés indul Baján a belvároson áthaladó kamionok miatt. A helyiek szerint a teherforgalom évek óta komoly gondot okoz az érintett szakaszokon, most petícióval próbálnak változást elérni. A probléma megoldására korábban több intézkedés is született. A Szent Antal utcában például 40 km/h sebességkorlátozást vezettek be, emellett idén új szabályozás is életbe lépett a teherforgalom visszaszorítása érdekében. A januárban hatályba lépett rendelkezés szerint a kamionoknak el kell kerülniük a belvárosi útvonalakat, helyette a gyorsforgalmi úthálózaton kell haladniuk. A szabályozás célja a tehermentesítésen túl az, hogy csökkenjen az ütközéses balesetek száma, illetve hogy biztonságosabbá váljon a fő és a mellékutakon való közlekedés. Áprilistól jelentős bírsággal is sújtják azokat a sofőröket, akik megszegik az előírást. Baján mindezek ellenére sem történt változás, írja a Baon portál. A helyiek tapasztalatai szerint továbbra is jelentős számú kamion és teherautó halad át a város központjában. A közel 40 tonnás járművek hatására újabb és újabb kátyúk jelennek meg az aszfalton, és az épületek falain is egyre több a repedés. A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola kerékpározás világnapja alkalmából diákjai és pedagógusai közös kerékpártúrán vettek részt. A kedvező időjárásnak köszönhetően a tervezett útvonalat balesetmentesen teljesítették egészen a Solti Dunapartig. A túra remek közösségi élmény volt, tele jó hangulattal, mozgással és összefogással.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves bajai pecások, már június 15-én hétfőn éjfélkor véget ért a harcsa és a combó fajlagos tilalmi időszaka. Mindkét halfaj május 4-én 0 órától állt védelem alatt. Most már viszont újra megtarthatók a kifogott példányok, az érvényben lévő szabályok adta keretek között. A harcsa és a combó szabadulásával már csak egy halfaj tilalmi ideje van érvényben. A kősüllő március 1-től áll védelem alatt, és hogy meddig? Június 28-áig. Azt követően az év további részében már csak a sebes pisztrángra lesz fogási tilalom, majd október 2-től december 31-éig. Akik a témában benne vannak, azok tudják, hogy a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendelet szerint, ha az első nap szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Ha a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik. Ott vannak a részletek a bajahangja.hu hírportálon. Christina Aguilera énekel most, és szól a Beautiful című dal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Fontos a megbízhatóság?
5: Pakronet.
6: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
4: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
5: Pakronet.
6: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
4: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: Reklámot hallottak.
7: 94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján és a környéken. Kedves hallgatók, már második alkalommal adott otthon Tabács-Bokodi sportcsarnok a Milo Dog Dancing országos versenynek. Június 13-án szombaton mintegy 60 kutya és gazdi töltötte meg a helyiséget. Kettő kategóriában, freestyle és HTM, ezekben mérhették meg magukat. A 15 hónaposnál idősebb ebek, de már a 6 hónapos kutyusok számára is hirdettek hobbi versenyt, az ennél fiatalabbakat pedig már szocializációs céllal is elhozták a gazdáik. Hát vidámságból és csaholásból nem volt hiány, így fogalmaznak a bajahangja.hu portál aktuális cikkében. Mojzes Mária egy mentett német juhászkutya, Milo által tapasztalta meg a dog dancing sportág jótékony hatásait a kutyagazdi párosra, majd a hűséges négylábú elvesztése után emlékének életben tartására kezdett el maga is versenyeket szervezni. Mentett kutya volt, ahogy mondtam, és ő volt a hatodik gazdája egyébként, mivel a környéken nem volt más lehetőség, online kezdtek el tanulni vele, és nagyon ügyesnek bizonyult. Szép sikereket értek el, már a második évben freestyle nullában megnyerték a kategóriájukat, és nagyon büszke volt rá, hogy mentett kutyaként is ilyen sikeres tudott lenni, a versenyen is sok hasonló sorsú kutya szerepel, hivatalosan 15 hónapos kor a versenyzési korhatár, de 6 hónapos kortól már hobbi versenyeken indulhatnak, ahogy ő is tette. Az említett napon a német juhász kutyusával a teljes beszámolót fotókkal megtalálják a bajahangja.hu hírportálon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Itt vagyok még a hallgatókkal, annyi, hogy a stúdióból jelentkezem. Még 60 percen keresztül a Baja és a térség, ez nem más, mint a 94.3 Best FM. A mikrofon mögött pedig Molek Csongor, sokan közlekednek, úton vannak jó páran, és hamarosan közlekedési jófogat hozok. Justin Timberlake és Timbaland zenél, szól azonnal a Sexy Back című dal.
8: 94.3

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév díjak karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on balesetmentes kilométereket mindenkinek, aki éppen úton van, a többiek közlekedőre is figyeljenek, kedves bolyai autósok. Minden nap beszélünk az 51-esről, nem véletlenül, aktuális még a közműépítési munkálat Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás rendű főúton, hát a 160-as kilométer környékén, június végén 30-án már várható változás. Aztán végzik az építési munkálatokat az 56-oson, Szekszárd-Mohács másodrendű főúton a 22-es kilométernél. És ugrunk még messzebb, ha nem gond, az 56-07-esre, ez Mohács-Pécsvárad összekötő út, itt a 6-os és a 8-as kilométer között. Holnapig még útszűkületre kell készülni, aszfaltozási munkák miatt. Ha lenne egyéb konkrét útinfó, közlekedési info, akkor jelezzék kérem. 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Zenél most az Ace of Base, és szól a Life is a Flower című dal.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 SZFM, a legjobb zenék, baljai hallgatók, holnap rengeteg program várja az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakája program sorozattal kapcsolatban itt Baján is. Lesz például csillagleső planetárium a Borbás Mihály látogatóközpontban 18 órától, planetárium vetítésekkel, csillagász bemutatókkal és csillagkép tanítással is várják az érdeklődőket. Aztán ott van még a nyitott műhely, a résztvevők 6 órától bepillantást nyerhetnek Harmad István szobrászművész műtermébe, és közelebbről is megismerhetik az alkotói folyamatot. És ott van a Nyilasz Vissza, a múzeum épületében 6 órától honfoglaláskori viselet és fegyverbemutatóval, illetve kézműves foglalkozással is készülnek a házigazdák a történelem iránt érdeklődők számára. A Tűr István Múzeum épületében több alkalommal indulnak szakmai tárlatvezetések, az estét a múzeumi kávéház és a romkocsma teszi majd még hangulatosabbá. A részleteket a baum.hu hírportálon is megtalálják. Most Eric Pritz örök slágerét játszom a Besten. A dal címe Piano.

0: kopik.
1: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, én péntekre lassan búcsúzom. Szeretném megköszönni a figyelmet Tom Jones és a Cardigans együttes közös számával, melynek címe Burning Down the House. További tartalmas késő délután péntekre, aki a bulit betervezte, előre is jó szórakozást kívánok, bár gondolom a legtöbben a pihenést tervezték, én is megmondom őszintén, úgyhogy jó pihit mindenkinek. Holnap, szombaton délután 3-tól jelentkezem. Molek Csongort hallották, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Alattomos vészhelyzetet is okozhat a kánikula, alkohol és drogmaraton az utakon holnap 9-ig akcióznak, mesés vagyont vár a spanyol naftól Shakira.
4: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófa védelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton. Akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. A cél a balesetek megelőzése. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre. Aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványát. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
5: A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Ez a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
3: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus házasságban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával Pikével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utalást, és az sem érdeklik, hogy a madridi hivatal fellebbezett a döntés ellen. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Én veszem a nyakamba a következő 120 percet, szóval mondhatni White Boy All Night Long, mostantól egészen a Night Shift végéig, én White Boy a lemezjátszók mögött is, és aztán persze majd 8-tól évfélig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel is. Szóval indul a Night Shift.

Ez a Night Shift minden este Whiteboy-jal. A

Facebookon és Instán pedig él és virul az új profilunk, a Best FM Nightshift, de hát azért a Mixcloud maradt még mindig az a platform, ahova a mixeket töltjük fel, és ahonnan a korábbi Nightshiftes mixeket el lehet érni, és újból és újból és újból meghallgatni. Mixcloud.com per DJ Whiteboy az én korábbi mixeim tracklistával együtt ott elérhet.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Cserélni senkivel nem fogok most, hiszen maradok én a lemezjátszók mögött, de nyújtózom egy picikét, egy korty ez, egy falat az, és aztán héttől megint állok be a lemezjátszók mögé. Még egy órán keresztül én White Boy itt a Night Shift második 60 percében is, szóval pár pillanat, és innen folytatom, senki ne menjen sehova.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ősszel megszüntethetik a hetes cikkelyes eljárást, tüdőgyulladást is okozhat a csúcsra járatott klíma. Zajfogó védte a lebukástól az illegális cigi üzemet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány fő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűző napot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa Magyar Donát.
2: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
1: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó. Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre két gyanúsítottat hallgatták. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: Ma kivételesen egyetlen Night Shift lemezlova sem csatlakozik hozzám, úgyhogy a következő órában is én White Boy. Egyedül a lemezjátszók mögött jön a második óra.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Az előző óra végén azt mondtam, hogy ma kivételesen egyetlen egy Night Shift lemeznovas sem csatlakozik hozzám, ez így is van. Holnap viszont annál inkább ketten is. Hangyával és Millerrel megyünk majd Budapest kellős közepére. Holnap lesz a következő Best FM Night Shift Party napja. Este 11-től ott leszünk bent a város közepén, a nedves teráriumban, rögtön a bejárattól balra, és pont úgy, mint itt a Besten a Night Shift első 120 percében, ott is egész este a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből fogunk pörgetni, amennyi csak belefér egy estébe, a hip-hoptól és az R&B-től kezdve, a funkin, a poppon és a dancen át, egészen a classic house-ig. The disco light, they shine so bright, my body starts to glow, I'm feeling so fine.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És akkor már nem mixben, de ugyanilyen lendülettel, és ugyanígy a 90-es és a 2000-es évekből jönnek a legnagyobb slágerek a következő 4 órában is, mert hogy egészen éjfélig Night Shift itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Azbest botrány üzent Ausztriának a kormányfő, meg sem érzik a Balatonnál az alacsonyabb vízszintet. 3000 programmal jön a múzeumok éjszakája.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Valódi egyeztetést és valódi válaszokat vár a kormány Ausztriától a nyugat-magyarországi azbest szennyezés ügyében, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, ragaszkodik a szennyező fizet elvhez, és jelezte az osztrák kancellárnak is, hogy a magyar fél lépni fog az ügyben. Szólt arról is, hogy a tavalyi szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket, és felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a vendégeket a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, ám egyik sem okozott számottevő visszaesést az ágazatban.
3: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Vádat emeltek egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy motorosnak. 2 éve történt mindez Budapesten, egy közlekedési konfliktus után, ami látszólag azzal zárult, hogy a motoros benyúlt a kocsiba és pofon ütötte a fuvarozót. Ezt torolta meg aztán a taxis. Az ütközésben nem sérült meg senki, 80 000 forintos kárt rögzítettek a helyszínelők. A motoros ellen garázdaság miatt indult eljárás. Holnap lesz a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyermekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Forró napok várnak ránk, egyelőre nem tudni, meddig tart a kánikula, már is mondom, milyen időnk lesz. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Aki tegnap este nem volt ott, természetesen bánhatja. Talán azért az valamennyire jó hír, hogy visszanézve az elmúlt évek fellépését, ezért 2-3 évente stabilan Sting mindig visszalátogat hozzánk. Aki most nem bírva 2-3 évet várni, ő várjon egy picikét, nálunk hamarosan jön a Desert Rose.
4: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. Will Smith nyilatkozta egyszer, hogy DJ-ként zenélt egy házi buliban, és utána jött a sorban DJ Jazzy Jeff. És azt mondta, az első 5 perc után tudta, hogy neki soha többet az életben nem szabad lemezjátszók mögé állni. Úgyhogy szerencsére ez nem egymás konkurenciái, hanem egymás partnerei lettek. Így jött létre a DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince Duo. Tőlük

Beszélem a legjobb zenék. Eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a második rész betéddel a Country

Best FM, a legjobb zenék. Természetesen ez a dal sem maradhatott ki tegnap este, mint ahogy az összes nagy Sting és Police sláger is felcsendült az MVM Dome-ban. Aki nem volt ott tegnap, nagyon-nagyon bánhatja. Csak abban lehet reménykedni, hogy Sting most már megtartja azt a jó szokását, hogy 2-3 évente mindig visszalátogat Magyarországra, és akkor 28-ban vagy 29-ben megint lehet őt majd élőben látni itt Budapesten, akkor viszont már tényleg senki ne hagyja ki. Jön Csepp Mamival, és a Desert Rosalita vesztem a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Uniós csatlakozás nem kap extra elbánást Ukrajna, alattomos vészhelyzetet is okozhat a forróság. Alkohol és drogmaraton még reggel is akcióznak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormányfő szerint meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól kedden éjfélig extrém forróságra számíthatunk a következő napokban, ami még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, pláne a betegeket, időseket, gyerekeket. Arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, igyunk sok vizet, ne együnk zsíros, nehéz étkeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. Aki vízparton hűsöl, tartsa be a szabályokat, felhevült testtel ne menjen a vízbe, és ha bárki bárhol rosszul érzi magát, hívja a 112-t. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófa védelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton, akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre, aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványt. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ha valakinek a mai kánikulához jól esett volna egy kis sűsítő zápor, nem nagyon kapta meg. Mi ezt most bepótoljuk a következő órában. Lesz itt folyó, lesz itt vízesés, egy Cry Me a River Justin Timberlake-től, egy Waterfalls a TLC-től, de még a New Millennium is érkezik Topaz-tól, illetve a Let's Get Back to Bad Boys Sarah Connor-tól és TQ-től.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
4: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

Legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék, a Salt and Pepper-val és az Emboggal közös amerikai turné előtt a TLC egy picikét még átugrott Európába koncertezni, és ugyan a 15-i milánói koncertjüket végül valamely oknál fogva törölni kellett, azért így is láthatóak és hallhatóak voltak Stockholmban, Kopenhágában és Oszlóban is, és ma este lesz az utolsó európai dátumuk az O2 Arenában, Londonban. 13 dal, 1 óra alatt. Kb. Erre lehet ma este is számítani, majd a TLC-től érkezik a Waterfalls, itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A Naughty Boy művész néven alkotó Shahid Khan leginkább mindenki a Sam Smith-szel közösen készített La La La című kislemezével azonosítja, pedig jó pár világsláger fűződik az ő nevéhez. Például a most érkező Beyoncé-val is dolgozott már együtt Runnin' című kislemezén. Mennyire jópofa lenne, hogyha ennek a dalnak is ő lett volna a producere, ugye? Mert akkor Naughty Boy megcsinálja a Naughty Girl-t. Mert hogy most a Naughty Girl jön Beyoncé-től itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színi társulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már csak hónapjai vannak a hetes cikkelyes eljárásnak, rengeteg bajt okozhat a csúcsra járatott klíma, végleg el kell köszönni a Bordeaux személyiktől. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány főhangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa, Magyar Donát.
2: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
1: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó. Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre két gyanúsítottat hallgatott. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 16 évvel ezelőtt, ezen a napon, 2010. június 19-én a New Kids on the Block fellépésén meglepetés jelleggel egyszer csak most termett a színpadon a Backstreet Boys. Akkor a siker volt a közös zenélés, hogy egy év múlva közös turnéra is indult a két zenekar. Náluk ebben az órában majd a Backstreet Boys érkezik itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, mennyire veszi szigorúan a Deep Dish két tagja, Sharam és Ali, hogyha együtt Deep Dishként játszanak, akkor saját trekeket nem dobnak fel a lemezjátszóra, de én simán el tudom képzelni, hogy majd holnap Budapesten azért akár ez is felcsendül, hiszen mégiscsak a Deep Dish egyik fele Sharam csinálta, és hát Classic House szettet ígérnek a fiúk, abban meg szerintem ez simán belefér. Az Eddie Murphy klasszikus dance verziója, vagy house verziója, kinek hogy tetszik, érkezik. Party all the time, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, a gyenge jegyeladások és a csekély érdeklődés miatt lemondták a Pussycat Dolls észak-amerikai turnéját. Hogy mi a helyzet az európai jegyértékesítéssel, nem tudom, de egyelőre ott még nincs lemondás. Ami viszont külön jó hír, hogy a lemondott észak-amerikai turné előzenekarát viszont hozzák a lányuk magukhoz. Valaki majd látja a Pussycat Dolls élőben szeptembertől valahol Európában, hallani fogja előttük élőben Lil Kimet is. Jön a Can't Hold Us Down.

Rastafem a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Besten a legjobb zenék között. We'll be right back.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Két filmzenei átdolgozás is érkezik gyors egymás utánban a következő órában. Itt a Besten érkezik majd a Jean-Paul Belmondo féle klasszikus mozi, a Profi fő témája a Black Cat-eknek köszönhetően Heartless címmel. Előtte pedig itt lesz az Angyalok városából nem Alanis Morissette, hanem a Freemasons az Uninvited-del.
1: Ez a Night Shift a Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Fightboy-jal.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Check it now.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint legeslegeső kislemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából orlóztak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you?

Best FM a legjobb zenék, zárom a pénteket, és ezzel együtt indítom a hétvégét. Ennyi volt már a Night Shift szombaton is, és vasárnap is jövünk 120 perci mixet. Szombaton Hip Hop és R&B, vasárnap Chill Lounge Deep House. Szombaton és vasárnap 8-tól pedig Piki lesz majd a házigazda. Jön Rihanna, én pedig megyek. Jó éjszak!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.